0: Maximo.
1: La meilleure de toutes les radios d'internet.
2: Latina Stereo.
3: Sziasztok, Kovács Tibor vagyok. A legjobb rádió adást hallgatom interneten. latinastereo.com. A legízesebb szansz.
4: latinastereo.com.